Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt olyan a biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ehhez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt indítom a rádió egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés, kitartást. A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail X-en Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik, az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Louis meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én itt a Golden Summer-t a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe téve sem lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage, és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lotfi Begi, Paul Max, Jamila, Christopher, DJ Meskerviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját, az a Maleskin, Kedzsit, a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méret arányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhova bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Leo Maxtől, az Ölom Part 2 a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Estage-el az ország legjobb DJ ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Hatalmas területeket perzseltek fel a tüzek a megyében. Sztárok is fellépnek az ingyenes bakonyi koncertsorozaton, folytatódik a hőség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A hét legnagyobb tűzeseteit összegezte a katasztrófa védelem. A Vármegyei Igazgatóság közleménye szerint Várpalotán csak nem 15 hektáron égett a növényzet, és két présház is kigyulladt. Öskün ugyancsak 15 hektáron pusztítottak a lángok, amelyek családi házakat is veszélyeztettek. A legnagyobb tűz Sóly közelében volt, ott mintegy 160 hektárnyi terület égett. Az oltást pedig két katonai helikopter is segítette, amelyek összesen 22-szer szállítottak vizet a nehezen megközelíthető területekre. Ugyancsak a héten pusztítottak a lángok Tapolca térségében. A Keszthelyi út mellett mintegy 15 hektáron száraz fű és bozótos égett. A terület aznap még két alkalommal is visszagyulladt. A Tapolcát és Sümeget összekötő út mentén gaz és avar gyulladt meg 2 hektárnyi területen, a Rózsadomb utca közelében pedig mintegy 20 hektárt perzseltek fel a lángok. A tapolcai tűzesetek elleni küzdelemben összesen 158 tűzoltó és 45 technikai eszköz vett részt. Navratil Andrea is fellép az augusztusi muzsikáló Bakony rendezvény sorozaton. A művész augusztus 21-én a Döbröntei Ödön forrásnál énekel, ahová vezetett túra is indul. Ugyanezen a napon Mozart dallamai is felcsendülnek a Zirci Szarvaskútnál, este pedig Lantos Zoltán hegedű művész játszik a Szép Almapusztai Arborétumban. Az augusztus 22-éig tartó programsorozat valamennyi eseménye ingyenes, írja a Vármegyei Heti Lap. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
3: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is.
2: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
0: Percek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőrfiatalításnak vagy bőrmegújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőrfelszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mik a részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1.hu megtalálja. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel. Kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom a Bastille-a Head Down. Óriási kedvenc. Mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelni az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: I thought that I've been hurt before.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Shakira jön és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betét dala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Drágultak az albérletek Veszprémben, történelmi mélyponton a Tapolca fői forrás. Árokba hajtott egy autó Siófoknál. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Tovább emelkedtek az albérlet árak Veszprémben, ahol augusztus elején már átlagosan havi 200 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért. Az ingatlan.com adatai szerint egy évvel korábban még 175 ezer forint volt az átlag, vagyis 12 hónap alatt mintegy 14%-kal drágultak az albérletek. Veszprém ezzel már a drágább vidéki egyetemvárosok közé tartozik. Győrben és Székesfehérváron ugyancsak 200 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj. Míg Debrecenben 220, Szegeden pedig 210 ezer forintot kérnek a lakhatásért havonta. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadékhiány miatt. A négy forrás 2021-ben még naponta csak nem 80 ezer köbméter vizet adott, jelenleg azonban már csak az egyikből folyik víz, és annak hozama sem éri el a Tapolcapatak ökológiai minimumához szükséges szintet, írja a Veol. A pápai vízmű vezérigazgatója szerint a környező települések ivóvíz ellátása nincs veszélyben, a mély kutakból továbbra is elegen víz nyerhető. A karsztvízkészlet teljesebb helyreállításához azonban nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a víz elvezető árokban állt meg. A járműben ketten utaztak, mindketten saját erejükből ki tudtak szállni. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, a mentők pedig mindkét sérültet kórházba szállították, közölte a somogyi rendőrség. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 6 óra után 6 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számú 0620 3

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és végre egy hitelt érdemlő nyilatkozat Rihanna férjétől egyébként arról, hogy Rihanna dolgozik az új albumán. Hát idejét nem tudom, mióta várjuk ezt. Ez az Only Girl-től a

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierjében a legújabb dalával, Last Soberrel. A Rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Ritka dinoszaurusz lelet került elő Iharkúton. Főzésből lett több hektáros tűz Balaton főkajáron. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Különleges, mint egy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Iharkúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő, úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Ilyen épségű leletet csak nem 20 éve találtak utoljára a Bakonyi lelőhelyen. A csont feltűnően kismérete alapján a kutatók azt feltételezik, hogy nem a jól ismert hungarusaurushoz, hanem egy körülbelül 2 méteres struthiasaurushoz tartozhatott. Ha ezt a további vizsgálatok igazolják, a lelet új részleteket árulhat el az Európában eddig csak töredékesen ismert dinoszauruszról, írja a Vármegyei Heti Lap. Bográsozás miatt csaphattak fel a lángok a Balaton főkajári szőlőhegyen. A vármegyei rendőrség közlése szerint egy 63 éves nő főzéshez gyújtott tüzet, amelyet egy nejlondarabbal próbált táplálni. Ezt azonban a szél felkapta és a száraz növényzetre sodorta. A tűz gyorsan tovább terjedt, mint egy 3 hektárt perzselt fel, és körülbelül 10 szőlőhegyi pincét is érintett. A Balaton almádi rendőrök a nőt előállították, és közveszély okozás miatt indítottak büntető eljárást vele szemben. Erősebb rendőri jelenlétet és szigorúbb szankciókat sürget Siófok első embere a keddi halálos baleset után. A Batthyány Lajos utcában egy személyautó és egy kerékpáros ütközött, a biciklis életét vesztette, az autó 4 utasa pedig megsérült. Lengyel Róbert szerint a tragédia ismét ráirányította a figyelmet a súlyos közlekedési szabálytalanságokra. A városvezető a jogosítvány helyszíni bevonásának és a járművek lefoglalásának hatékonyabb alkalmazását, valamint a rendőrség létszámának és technikai felszereltségének erősítését szorgalmazza. A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják, írja a Sonline. Drámaian lecsökkent a tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadék hiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-gyel, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startol a diszkós itt-tel, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudia lemez játszok mögött. Elképesztően nagyot bulizunk majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, 8 órától megint startol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel fogyatom a Rádió egyen, szép reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Annonvárszínház.hu.
4: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
5: Egy történet, amely örökre összeköt bennünket. A Petőfi Színház bemutatja az István a Király rockoperát. Legendás dalok, monumentális élmény és a magyar történelem egyik legismertebb időszaka a siófoki szabadtérén kell életre.
6: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
7: Barátokkal egy jó este, Degesz étterem és pizzéria, izgalmas kvízestek, finom ételek és új koktélok Balaton akaratján.
8: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
9: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
10: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
11: Utaz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
12: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
13: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel. Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonvárszínház.hu.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy legfrissebb hírei.
14: Hatalmas területeket perzseltek fel a tüzek a megyében. Sztárok is fellépnek az ingyenes bakonyi koncertsorozaton. Folytatódik a hőség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A hét legnagyobb tűzeseteit összegezte a katasztrófa védelem. A Vármegyei Igazgatóság közleménye szerint Várpalotán csak nem 15 hektáron égett a növényzet, és két présház is kigyulladt. Öskün ugyancsak 15 hektáron pusztítottak a lángok, amelyek családi házakat is veszélyeztettek. A legnagyobb tűz Sóly közelében volt, ott mintegy 160 hektárnyi terület égett. Az oltást pedig két katonai helikopter is segítette, amelyek összesen 22-szer szállítottak vizet a nehezen megközelíthető területekre. Ugyancsak a héten pusztítottak a lángok Tapolca térségében. A Keszthelyi út mellett mintegy 15 hektáron száraz fű és bozótos égett. A terület aznap még két alkalommal is visszagyulladt. A Tapolcát és Sümeget összekötő út mentén gaz és avar gyulladt meg 2 hektárnyi területen, a Rózsadomb utca közelében pedig mintegy 20 hektárt perzseltek fel a lángok. A tapolcai tűzesetek elleni küzdelemben összesen 158 tűzoltó és 45 technikai eszköz vett részt. Navratil Andrea is fellép az augusztusi muzsikáló Bakony rendezvénysorozaton. A művész augusztus 21-én a Döbröntei Ödön forrásnál énekel, ahová vezetett túra is indul. Ugyanezen a napon Mozart dallamai is felcsendülnek a Zirci Szarvaskútnál, este pedig Lantos Zoltán hegedű művész játszik a Szép Almapusztai Arborétumban. Az augusztus 22-éig tartó programsorozat valamennyi eseménye ingyenes, írja a Vármegyei Heti Lap. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
15: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizénak hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is.
14: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
1: Megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapurban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták, előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Drágultak az albérletek Veszprémben, történelmi mélyponton a Tapolca fői forrás, árokba hajtott egy autó Siófoknál. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Tovább emelkedtek az albérlet árak Veszprémben, ahol augusztus elején már átlagosan havi 200 000 forintot kértek egy kiadó lakásért. Az ingatlan.com adatai szerint egy évvel korábban még 175 000 forint volt az átlag, vagyis 12 hónap alatt mintegy 14%-kal drágultak az albérletek. Veszprém ezzel már a drágább vidéki egyetemvárosok közé tartozik. Győrben és Székesfehérváron ugyancsak 200 000 forint körül alakul az átlagos bérleti díj. Míg Debrecenben 220, Szegeden pedig 210 000 forintot kérnek a lakhatásért havonta. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadékhiány miatt. A négy forrás 2021-ben még naponta csak nem 80 000 köbméter vizet adott. Jelenleg azonban már csak az egyikből folyik víz, és annak hozama sem éri el a Tapolcapatak ökológiai minimumához szükséges szintet, írja a Veol. A pápai vízmű vezérigazgatója szerint a környező települések ivóvíz ellátása nincs veszélyben, a mély kutakból továbbra is elegen víz nyerhető. A karsztvízkészlet teljesebb helyreállításához azonban nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a víz elvezető árokban állt meg. A járműben ketten utaztak, mindketten saját erejükből ki tudtak szállni. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, a mentők pedig mindkét sérültet kórházba szállították, közölte a somogyi rendőrség. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit, a bíbor fehér lett Magyarország tortája, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása, Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, a cukrás csapat a szilvapácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanó segyei követnek, a bíborfehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édes tibizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio1.hu, van róla kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Én

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor ő...

rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és önnek Balázsik viszont, én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swedish Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam vele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonvárszínház.hu.
0: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiofok.hu. Irány Siófok.
9: Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások. Augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton. Részletek siófok.hu.
10: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
11: Egy legenda, egy kultikus előadás. Hobó színpadra viszi a vadászat ikonikus világát egy maradandó este keretében. Erőteljes szövegek, különleges hangulat és egy este, amit senki sem felejt el. Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
12: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
13: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonvárszínház.hu.
14: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
15: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zenét egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Ritka dinoszaurusz lelet került elő Iharkúton. Főzésből lett több hektáros tűz Balaton főkajáron. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Különleges, mintegy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei iharkúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő, úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Ilyen épségű leletet csak nem 20 éve találtak utoljára a Bakonyi lelőhelyen. A csont feltűnően kismérete alapján a kutatók azt feltételezik, hogy nem a jól ismert hungarusaurushoz, hanem egy körülbelül 2 méteres struthiosaurushoz tartozhatott. Ha ezt a további vizsgálatok igazolják, a lelet új részleteket árulhat el az Európában eddig csak töredékesen ismert dinoszauruszról, írja a Vármegyei Heti Lap. Bográsozás miatt csaphattak fel a lángok a Balaton főkajári szőlőhegyen. A Vármegyei Rendőrség közlése szerint egy 63 éves nő főzéshez gyújtott tüzet, amelyet egy nejlondarabbal próbált táplálni. Ezt azonban a szél felkapta és a száraz növényzetre sodorta. A tűz gyorsan tovább terjedt, mint egy 3 hektárt perzselt fel, és körülbelül 10 szőlőhegyi pincét is érintett. A Balaton almádi rendőrök a nőt előállították, és közveszély okozás miatt indítottak büntető eljárást vele szemben. Erősebb rendőri jelenlétet és szigorúbb szankciókat sürget Siófok első embere a keddi halálos baleset után. A Batthyány Lajos utcában egy személyautó és egy kerékpáros ütközött, a biciklis életét vesztette, az autó 4 utasa pedig megsérült. Lengyel Róbert szerint a tragédia ismét ráirányította a figyelmet a súlyos közlekedési szabálytalanságokra. A városvezető a jogosítvány helyszíni bevonásának és a járművek lefoglalásának hatékonyabb alkalmazását, valamint a rendőrség létszámának és technikai felszereltségének erősítését szorgalmazza. A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják, írja a Sonline. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadék hiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Hát gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
4: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét?
3: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
4: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
3: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
4: de
3: anonim.
4: De az
3: anonim.
4: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim
3: lehet,
4: alkoholista klubja.
3: Nem, a hír az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
5: Ő bármit eljátszik.
3: Ja. Egy anonim alkoholistát
5: most miért,
3: is.
5: Most miért nem mehet el oda, úgyhogy te vasállarcos?
4: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
3: teljesen
4: gyűlés?
3: Olyan.
4: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset?
5: Nem,
4: Brad Pitt
5: nem így működik.
4: Alkohol problémáival.
5: Ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
3: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
5: Igen.
4: Csak ott nem kell az elején bemutatkoznod, nem kell azt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
5: Igen, igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor odamész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
3: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
5: Igen, minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történik. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem az, én most, ha abba a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futnál össze vele, hogy oké, de hogy...
3: Értjük, ne is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy kortya alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
5: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak egy mondani.
3: Na jó, hát tudod, hogy most hát ti is mondtok róluk mindent.
4: Ti nők.
3: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
5: Híres utolsó mondatok.
4: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
5: Én a saját diétázásom kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
3: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
5: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg a kis mennyiség.
4: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
5: Hogy ne tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, tehát szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy... Mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
4: Megérdemlem.
5: Hát, mi
3: persze,
5: lehet?
3: Kicsit megérdemlem, de ez
5: nem csak, hogy megérdemlem, hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kinyitom a fiókot.
3: És
4: becsúszik 5000 plusz kalória.
5: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
3: Bizony, az kemény tud lenni.
5: Ugyan, ez a legdurvább.
3: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
5: Ez önhazugságnak.
3: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
5: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
3: Nem, 1.
5: Egy éve van így?
3: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszívan minden nap bepiázott.
5: És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
3: Hát, ezt nem mondta az interjúban.
5: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
3: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy őnek is sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
6: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána legfeljebb ugye szerventes, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmján, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesés tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltötte, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működhet, mert akkor átment kvázi szociális O kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerőjén ugye a magyar állapotokat, ezt nem tudják betartani.
3: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
6: Megmondom őszintén, ilyen nincs. Olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább. És ugye ott azért jelen meghívunk ez az amit, és ott a whisky kóla az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt.
3: Jó,
6: gin
3: tonic ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
6: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárral, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárral, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
3: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
6: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jó feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szírszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
3: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
6: Beszéléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abstinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azokat, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegeknek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
4: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
3: beraknak,
4: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező?
6: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirán nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit bele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beültettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beültettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tabletát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
5: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
3: Nem tudsz,
5: amikor az ember nincs egy kalória deficitbe, akkor összeesik valahol, nincs
6: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidrát, hogy annyira jó érzés, amikor az ember elkezdi enni azt a az a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyolal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
3: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg igen.
6: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor. Úgy az ember elindul
5: Gábor,
6: mondjuk a konyhába.
5: Kihangosítottál egy fontos akkor... gondolatot?
6: Jaj,
5: és találkozunk majd egy gyűlésen éjszaka, azt fogunk külne piros magyarosokat.
6: Az anonim csokoládéfüggők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládéfüggő.
5: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen. Szia, Gábor!
3: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
6: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le, nem az, ami le lett csúnya Magyarországon.
5: Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk, mi úgy. De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
6: Ja, nem mondja, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudja mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy eremáról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
3: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
6: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátrium hiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotal riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
5: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szembenézem magával.
6: Tudod, hányszor találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 000-es béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
3: Igen, utána már nem érdekli.
5: Jézze, Dágában, én is kín voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a púlzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárasság, vagy nem tudom, hogy ez így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
6: Abszolút mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember. Ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
3: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen vagy kettő.
6: Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval, meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
3: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
6: Érted, persze, és ezt elolvassak, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
3: Nem, ez egyáltalán nem
6: jó. Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti, de én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
5: Nagyon fontos üzenet.
3: Köszönjük szépen neked. Köszönjük a munkát.
5: Köszönöm. Sziget.
7: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Hatalmas területeket perzseltek fel a tüzek a megyében. Sztárok is fellépnek az ingyenes bakonyi koncertsorozaton, folytatódik a hőség. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. A hét legnagyobb tűzeseteit összegezte a katasztrófa védelem. A Vármegyei Igazgatóság közleménye szerint Várpalotán csaknem 15 hektáron égett a növényzet, és két présház is kigyulladt. Öskün ugyancsak 15 hektáron pusztítottak a lángok, amelyek családi házakat is veszélyeztettek. A legnagyobb tűz Sóly közelében volt, ott mintegy 160 hektárnyi terület égett. Az oltást pedig két katonai helikopter is segítette, amelyek összesen 22-szer szállítottak vizet a nehezen megközelíthető területekre. Ugyancsak a héten pusztítottak a lángok Tapolca térségében, a Keszthelyi út mellett mintegy 15 hektáron száraz fű és bozótos égett. A terület aznap még két alkalommal is visszagyulladt. A Tapolcát és Sümeget összekötő út mentén gaz és avar gyulladt meg 2 hektárnyi területen, a Rózsadomb utca közelében pedig mintegy 20 hektárt perzseltek fel a lángok. A tapolcai tűzesetek elleni küzdelemben összesen 158 tűzoltó és 45 technikai eszköz vett részt. Navratil Andrea is fellép az augusztusi muzsikáló Bakony rendezvénysorozaton. A művész augusztus 21-én a Döbröntei Ödön forrásnál énekel, ahová vezetett túra is indul. Ugyanezen a napon Mozart dallamai is felcsendülnek a Zirci Szarvaskútnál, este pedig Lantos Zoltán hegedű művész játszik a Szép Almapusztai Arborétumban. Az augusztus 22-éig tartó programsorozat valamennyi eseménye ingyenes, írja a Vármegyei Heti Lap. Védjük a kedvenceinket is a kullancsoktól, a melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozások kockázata. A kullancsok veszélyes betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a fertőzés megelőzése, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Hatóság Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatója.
2: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
3: Jelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázs. Extra.
5: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
6: Ez össze, hát de Georgina történet a Georgina történet.
5: Mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
6: Mi volt, ő szobalány volt?
5: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
6: Eladó, tényleg.
5: Egy Gucciba.
6: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
5: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldo-kért.
6: Két kiflit, meg egy kefir.
5: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teján, gyere már ki az üveg, visszavártam végül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát, hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
6: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
5: Esküvő, én azt olvasom, itt nagy esküvő volt.
7: Lagzi.
5: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik. Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát vagy Cristiano Ronaldo, hol csinál az esküvő? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
6: Na, hát várjál, ugye
7: a Margit-sziget.
5: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
6: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót.
5: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
6: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
5: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
7: Szerintem hátsó kert.
5: Hátsó kert.
7: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
5: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
7: nem,
5: arra
7: nem,
5: gondolsz?
7: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem ott felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
5: Sajtó jöttek, kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
7: abban
5: jöttek.
7: Abban nincs ugye sok nekik,
5: igen, sok
7: elfértek.
5: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyűgöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
6: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst. Párizs.
5: Egyébként az nem rossz. Párizs nem rossz ötlet.
6: Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
5: Lezáratod?
6: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
7: Bekened Mike Rimmel.
6: Mike Rimmel föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
5: Nem rossz.
6: Na?
5: Nem rossz.
7: Szerintem béna.
6: Akkor,
7: de csak azért, mert
6: mondja.
7: Feri mondta.
6: Akkor mondja egy
7: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
5: Levettek, elmentek a víz alá.
7: Lementek,
6: egy ilyen
7: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék,
5: aha.
7: És ott volt a blagz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
5: Ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
7: Csepe?
5: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott meg vagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
6: Várjál még.
5: Jó, na tessék. Oké. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
7: jó.
5: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
7: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
6: Hát az igen, ikonikus. De
5: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
7: nem,
5: úgy
7: nem... Még nem elfér egy, még egy.
5: Hát igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
6: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
5: Vegas, van. Tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
6: Nincs valami
7: kis bolygó, amire felmehettek.
5: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
7: De biztos nem otthon voltam úgy.
5: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
6: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
5: 60 puszta? Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
8: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkaisz, azt hiszem, jól mondom.
5: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
8: Így van.

0: első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
1: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
0: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucci-ba volt, ja, ott Gucci-ba. Beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
1: Hát, figyelj,
0: nem csinálhatod máshogy.
1: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? A pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
0: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
1: A pára kapuból értett pezsgő jön, nem víz.
2: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szert a táskát ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
0: Azt el tudom képzelni.
2: Próbál megérzés Balázs átadni, hogy milyen delfin hang az Ave Maria?
0: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nem, nagy tengeren. Vetítés. Tengeren jöttek.
1: Én tengeren jönnék.
0: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
2: Lóháton jöttek.
0: Hátulján.
2: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
0: De lehet összen ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
2: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
0: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
1: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, egy ilyen.
0: Menj a szokát, váljuk a pénzrakást, ez biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, zongorázik.
1: Zongorázik, megy a tárgy, vonatozás.
0: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszonyt. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
1: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
0: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
1: Elvesz mi?
0: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
2: Hiába, hát, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
0: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán és elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de kedves csajnak tűnik, nem?
1: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
0: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem.
1: Hát azért ott ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
2: Hát itt ő volt az dekázgatott.
1: De nem, egy énekes, tudod.
2: Dekázgatott egy kicsit.
1: Nem, hát elhívják, amit a Rihanna-t.
0: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki
2: ez ilyen Dundee duó szituáció.
0: Igen, azt gondolod?
2: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
0: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
2: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
0: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem.
2: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
0: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János benn volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliárd.
1: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
0: Ha Cristiano Ronaldo esküvére, te elmész, oda ingyen mész.
1: Szerintem igen.
0: Tehát fővi a Ross Stewart, és azt mondja, gyere, énekeljen nekünk két dalt, vagy mondjuk Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
2: Menj a mennyasszony táncba, beugró.
0: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
1: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
0: Igen, és ezt Szotyi pucolá szájban.
1: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
0: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi?
1: Egy. Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? a fellépésen.
0: De amikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, gyere, figyelj, az idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kajáltatnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kell nédi.

0: Nem, azt mondta, hogy fél Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
1: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
1: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te rukatod a bőrt, és ott fog külön lelátom hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kusosz!
0: Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja. Igen, kell, hogy legyen, nem?
2: A férfiak akarják.
0: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
1: Egy kis dezodorosz mellett is.
0: Tessék?
1: Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
0: Igen, beskütözöd a honoráját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó, még mehetünk. Érettségi
0: zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
2: Az legendás volt. Igen. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
0: Na, ez egy jó kérdés.
2: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, egyébként... hogy oda van hívő, hogy nem kérünk semmi. Na de valamit csak viszel.
1: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere! Nézd ma, ezt nem hiszed. Mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
2: De mit veszel?
0: Ott ez vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész esküvő az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
2: Na?
0: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
0: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örülne.
0: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
0: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és akkor egy pelémeszt kap, aznak csak örül.
0: Igen, azt mondja, hogy ajándék világbajnokú trófea máshol. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
2: sikerült,
0: neked.
2: Tessék.
0: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
1: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
2: babára. Igen, most már állat mindig bevált.
1: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
0: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a
1: formát. Az mindegy, de mi magyarok vagyunk, és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
2: Kell lennie.
1: Ez így van. Tehát ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
0: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
1: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az itt.
0: Az jól néz, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
1: Nem biztos, hogy oda kocsantanád után ott a biciklitárolónak, de amúgy igen.
0: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Ott valami, de ilyen mozaik családban vannak ők, sokan
1: Rodrigo?
0: Vannak.
1: Rodrigo?
0: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
1: Rodrigo mit hozott a házasságban?
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, az tud illen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyék Cristiano Ronaldónak?
1: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
1: Nem. Hát valami, amit tudik.
0: Ja, ami fényezi még magát igen, egy igen, kicsit. Aha.
1: Én lefestetném őt az abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak.
2: Van már egy szobor róla.
1: Igen, oda, azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőnél kaparó sors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem. Miért
0: sútyó
2: nem,
0: vagy?
1: Nagy ölelés.
0: Ide kibújik ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
1: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit ezt elszavalsz el.
1: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, hogy túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
1: Csókot! Hát, igen, na. És akkor ott van ez a rímekbe szedett, amikor olyan a vége a verseny, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányit tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, de igen, megvan ez.
0: Igen,
1: ez
0: igen, jaj,
1: megmutatja az Arankának a pitában voltak, tudod, ez, megvannak
0: a ezek. A rím kellemetlen.
1: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, és akkor igen. Sziulná Ronaldo, hogy vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, hogy kötnek?
2: Biztos.
0: Biztos van, nem?
1: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Már valószínűleg megkötik, igen. Mert kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
1: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
0: Hogy?
1: Például, hogy ha szülsz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
0: ne
1: és erre.
0: Csinál.
1: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10
0: évig voltak a pontok.
1: És kellett szülni a két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mert rájekeri, tele van lóvéval.
1: Hát jó, de nem.
2: Ja,
1: jó,
2: de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
0: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
1: De nem egy
2: kisebb bizonyos tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: Igen, 5000 dollár, igen. Ablak tisztítás, 3000 dollár.
1: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
0: Megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
1: A gurtnikat visszarakja a helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem rossz.
1: Így van, hát racionálisnak kell
2: maradni. Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
1: Hát így van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civica

klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Egy történet, amely örökre összeköt bennünket. A Petőfi Színház bemutatja az István a Király rockoperát. Legendás dalok, monumentális élmény és a magyar történelem egyik legismertebb időszaka a siófoki szabadtéren kel életre.
9: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
10: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
11: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonvárszínház.hu.
12: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
13: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
14: Új ízek várnak a Degesz étterem és pizzériában Balatonakaratján. Megújult étlap, friss fogások és különleges koktélok. Kóstolja meg ön is!
15: Képzeld, az Anna Góra Akvaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
16: annagóra.com.
17: Irány Siófok. Augusztus 14-e és 22-e között a bor és kenyér ünnepe vár a hajóállomáson. Esténként zene, ízek, találkozások, augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés és látványos tűzijáték. Egész nyáron kulturális élmények és a varázslatos naplementék. Siófok. Itt kezdődik a Balaton.
18: Részletek siófok.hu.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy legfrissebb hírei.
2: Drágultak az albérletek Veszprémben, történelmi mélyponton a Tapolca Fői forrás, árokba hajtott egy autó Siófoknál. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Tovább emelkedtek az albérlet árak Veszprémben, ahol augusztus elején már átlagosan havi 200 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért. Az ingatlan.com adatai szerint egy évvel korábban még 175 ezer forint volt az átlag, vagyis 12 hónap alatt mintegy 14%-kal drágultak az albérletek. Veszprém ezzel már a drágább vidéki egyetemvárosok közé tartozik. Győrben és Székesfehérváron ugyancsak 200 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj. Míg Debrecenben 220, Szegeden pedig 210 ezer forintot kérnek a lakhatásért havonta. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadékhiány miatt. A négy forrás 2021-ben még naponta csak nem 80 ezer köbméter vizet adott, jelenleg azonban már csak az egyikből folyik víz, és annak hozama sem éri el a Tapolcapatak ökológiai minimumához szükséges szintet, írja a Veol. A pápai vízmű vezérigazgatója szerint a környező települések ivóvíz ellátása nincs veszélyben, a mély kutakból továbbra is elegen víz nyerhető. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához azonban nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a víz elvezető árokban állt meg. A járműben ketten utaztak, mindketten saját erejükből ki tudtak szállni. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, a mentők pedig mindkét sérültet kórházba szállították, közölte a somogyi rendőrség. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, továbbra is védekezni kell ellenük. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint egyre elfogadottabbá válik hazánkban a biológiai szúnyoggyérítés. A természetben előforduló baktérium által termelt anyaggal pusztítják el a lárvákat, mielőtt kifejlődnének. Ugyanakkor a lakosság is sokat tehet a megelőzésért. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Mi van ezzel a Trumppal? Hallottátok, hogy mi történt?
4: Óriási
3: a sztori. Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
4: Baráti vagy? Megbeszélés.
3: Baráti megbeszélés volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. Most ez a fenyegetés, ezt tudom, hogy hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
4: Igen, kit hívsz föl, kit ha hív? Meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
3: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
5: Az infokukac,
3: citrommail.com.
5: Igen.
3: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkosszolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
5: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
3: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
4: Tehát a család se tudta?
3: Senki nem tudta állítólag. És
5: ez milyen fenyegetés akkor?
3: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoznak.
4: Most sem merték elmondani senkinek.
3: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy sem ennyire.
5: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
3: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
5: Kiszivattyúzták.
3: Nem rossz szedet.
4: Csőposta.
3: Hova teszed Trumpot?
4: Hát a bőrön leeresztőn.
3: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
5: egy gépről? Hát a szivattyús kocsi, ami kiszívja egy csártamlát a kocsinak az ajánlom.
3: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnök. Igen. Na?
5: Büfékocsi?
3: Jó nyomon vagy.
5: Öcsém. A büfékocsi hozták? Abban műben vannak?
3: Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg így Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi. Mi az a büfékocsi?
4: Borsodi sör, meg ilyenek.
5: Abban voltak mézes puszedlik. Oda berakták harmadik.
4: Ételszállító kocsiba.
3: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan, de ez a jelenet.
5: Ne, ez tényleg úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba ott be kellett talán guggolnia, abba begugolt, és letolták a izéről.
3: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
5: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
3: Ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na
5: ki ez a fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
3: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
4: Integet.
3: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
4: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
3: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
4: fekszik a Trump. Bebújni?
3: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
4: De a családnak család... például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
3: De nem is az, de család... Több rosszasat elnök úr, több rosszasat.
5: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez
4: és ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
3: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadsereg.
4: Igen, igen, a török légtérből. Vagy a Iránból elérhető a török légtér.
5: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg a
3: ez egész nagyon fura.
5: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
3: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
5: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
4: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
3: Hogy kiszedtük az elnököt.
4: Igen, hogy nincs rajta az elnök.
3: Jó, csak ez utólag jelent meg.
4: Akkor nem jó.
3: Tehát ez nem jó. Ide valaki ezért, ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De azért ilyen sikeres ez a hadművelet, akkor te ezt meg nem mondtad el?
4: Igen, mert
3: az egész sántit.
4: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
3: Igen.
4: Ugye, ami jön le.
5: Azzal fogják kezdeni.
3: Kirövök a létezszállítókat, igen.
5: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
3: Ilyenkor vajon az elnök ő beleszólhatabb, hogy könyörgöm hozzák a családomat is, hova veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
5: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
3: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleségét. Azért ez így nagyon fura.
4: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
5: Őt átvitték egy antáliai ilyen all-inclusive étterembe addig. Ah, tudod,
3: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
4: És például ez előre meg van szervezve?
3: Ja, ezek a jó kérdések.
4: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
3: Szerintem azt nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Étteszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
5: azt
3: tegyük
5: mondják,
3: át máshova.
5: Majkát is így viszik Erdélybe.
3: Annyi, hogy nagyon furul lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
5: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
3: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerife-re akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-t.
5: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
3: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
5: Csak összevesztek az asszonyja.
3: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
5: Melania, nekem ebben ennyi volt. Ebben ennyi volt.
4: Én nem utazom veled hazáig.
5: Így van. Nem
3: átült. Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
5: Abdul óvatosan.
3: Hasz, most elrontod, Abdul.
5: Mustafa, figyelj ide, Mustafa. Erre gondolsz?
3: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
4: vagy
3: érted?
4: Vagy ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
3: Abdulak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne, normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenek neki tolja.
4: Bocsánat, elnök úr.
3: Elnök úr, az első napom, kicsit ideges vagyok.
4: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
3: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
5: Szóval, hogy... És olyan megbontottabb ennek a kajákat?
4: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevesz minden.
3: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit teljesi a bosorral.
4: És alszik.
3: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának.
5: Az opposzumot. Emlékeztek arra az opposzumra, kezdve betörni cukrászdában. Én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudingról le van nyalogat, mert teljesi, ha tudod.
3: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Igen. Mert nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kizet utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és aztán, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
4: Most neki mire elmagyarázod?
3: Azért tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
4: Hát nem az, nagy.
3: Az a sorok között tolják.
4: Á, de nem abba tették bele.
3: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
4: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
3: Elnézést, a parfümöt meg a sorsmagyarót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
5: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
3: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Jó, nagyon szeretem ezt a hírt.
5: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
3: Igen, szóval az, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnöki, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránézsz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
5: A Dutifi kocsiba.
3: Dutifi kocsiba, a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmagyaróval. Ott azért azt már nem tudod annyira.
5: Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel.
3: Igen.
5: És akkor utána meg...
3: Ül egy kocsiban gyáván.
5: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
3: De és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
5: A vizeljáratával.
3: Most az irániak se hülyék. Vizere hozzá, igen. Ankara Budapestre.
4: Átvitték egy másik reptérre.
3: Átment utána egy másik reptérre.
4: Másik reptérre átvitték, és onnan már nem volt gyanús, hogy...
3: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintire fölültették, az nem gyanús.
4: De várjál, és lehet, hogy oda is... És az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
3: Úgy vitték föl.
4: És egyszer csak az utazóközönség között kiszáll Donald Trump.
5: Látom magam előtt.
3: Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
5: Mózsás mellényével.
3: Igen, mint Erika Elenyek az úszóerődbe a tortából, itt kijött a trap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Ritka dinoszaurusz lelet került elő Iharkúton. Főzésből lett több hektáros tűz Balaton főkajáron. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Különleges, mintegy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Iharkúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő, úgyhogy a fogak is a helyükön maradtak. Ilyen épségű leletet csak nem 20 éve találtak utoljára a Bakonyi lelőhelyen. A csont feltűnően kismérete alapján a kutatók azt feltételezik, hogy nem a jól ismert hungarusaurushoz, hanem egy körülbelül 2 méteres struthiosaurushoz tartozhatott. Ha ezt a további vizsgálatok igazolják, a lelet új részleteket árulhat el az Európában eddig csak töredékesen ismert dinoszauruszról, írja a Vármegyei Heti Lap. Bográsozás miatt csaphattak fel a lángok a Balaton főkajári szőlőhegyen. A vármegyei rendőrség közlése szerint egy 63 éves nő főzéshez gyújtott tüzet, amelyet egy nejlondarabbal próbált táplálni. Ezt azonban a szél felkapta és a száraz növényzetre sodorta. A tűz gyorsan tovább terjedt, mintegy 3 hektárt perzselt fel, és körülbelül 10 szőlőhegyi pincét is érintett. A Balaton almádi rendőrök a nőt előállították, és közveszély okozás miatt indítottak büntető eljárást vele szemben. Erősebb rendőri jelenlétet és szigorúbb szankciókat sürget Siófok első embere a keddi halálos baleset után. A Batthyány Lajos utcában egy személyautó és egy kerékpáros ütközött, a biciklis életét vesztette, az autó 4 utasa pedig megsérült. Lengyel Róbert szerint a tragédia ismét ráirányította a figyelmet a súlyos közlekedési szabálytalanságokra. A városvezető a jogosítvány helyszíni bevonásának és a járművek lefoglalásának hatékonyabb alkalmazását, valamint a rendőrség létszámának és technikai felszereltségének erősítését szorgalmazza. A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják, írja a Sonline. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadékhiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Ma még kánikulára számíthatunk Veszprémben és a környéken is. A meteorológusok jelzése szerint 34 fokot is mérhetünk. Nem lesz front felettünk, ma még, holnaptól viszont egy hideg front közeleg, és ennek köszönhetően már zivatar is érkezhet. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé. Ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik. És hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta. De a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta égett meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
5: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majd, hogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
4: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy van, darab érted? Van. Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
5: Működött,
4: most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
5: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze 30-valahány millió.
6: 35 millió talán, de ha valaki tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
4: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenőra, a Betesda Kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hello, jaj, jó, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
7: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testterületükbe van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testterületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és mostanra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
5: Egy darab ilyen ágyatok van?
4: Volt.
7: Igen, itt kell, volt. Igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több, aha, mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
4: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
7: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra például, talán hallottátok a hírekből, azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
5: Hol tart most a gyűjtés? Ezt meg lehet kérdezni, nagyjából mennyi hiányzik még?
7: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
6: Vagy 20-as kell, ha jól sejtem.
4: Körülbelül.
6: Van még olyan másra szükségetek? Vagy már ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg tudnátok-e még költeni
7: ilyenkor
6: valamire?
7: Azt szoktuk mondani, hogy ha kiterjünk az összeget, akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni a
4: végtelen a lista. Valószínűleg végtelen a lista.
6: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor meg

0: Oké, akkor indítjuk a beszerzést, meg a, mit tenni, az ágykészítést, akármi, csak tessenek utalni valamit.
1: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrása nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
2: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt, tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat, de amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
1: az egészségi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy körülbelül a béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van nagyon nagy szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
0: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
1: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős tím dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig, van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban. És a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani. És hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni. És egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat használnia kell.
0: Ezt nem is
1: szeretném hozzátenni.
0: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez az mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te föllállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
1: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána, akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót, és titeket nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
0: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
1: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
0: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük nagyon a munkátokat. Igen.

0: Így van.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, szia.
0: Minden jó,
1: sziasztok.
2: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
3: Yes, sir. No, mert, sir.
4: Thank you, sir.
2: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
3: Egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
4: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőben.
3: Semmi. Én ennyit látom, néha jóda biccert valak neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
4: Okay, jó, 100 dollárosok voltak, 100 dollárosok voltak, 10. Hogy ne szólítsanak meg angolul.
3: 10 dunatok.
2: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket, tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
3: Very deep in ocean.
2: Igen. És megszületett az elhatározásom, ennyi év után mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
3: egy Englishman in New York
2: akarok
3: lenni?
2: Én is akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek. Minden nap, minden estében.
4: A D betűset, D-be azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
2: Én már nem tudom, mit lehet.
4: Duolingo. Duolingozol?
2: Duolingo.
4: Duolingo, bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
2: De nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
4: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning.
2: Ametiszt ligás vagyok.
3: Ametiszt ligás. Az a melegeki?
4: Az 50 pluszos.
2: 50 pluszosba, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametiszt ligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban. Yes?
4: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűmérete, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
2: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, mert szedi ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
3: Miért akar ön Amerikába jönni?
4: Igen.
3: 30 másodpercet van válaszolni.
4: Ne, hogy is az országot akar elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
2: Hova, Ferenc, ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
4: 55 évesen?
2: Nem, most az mindegy, hogy
4: nem,
2: hány éves
4: vagy. Nem, hogy mindegy.
2: Hát mert nehezebben
4: forgat már éves. A szükség.
3: Nem számít, hogy 55 éves.
4: Már csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
3: van értelme megtanulni?
4: Tehát van értelme, mennyi van még előtted?
2: Hát most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
4: Hogy perfekt angol vagy.
2: Hát azért az jó, nem?
4: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
3: Szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angolul, angol szöv, angol aláírat, tehát felirattal nézed az angol.
2: Azért nem értek egy szót se.
3: Hát de alá feliratozzák. Először nézd magyar felirattal, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban magabiztosságot,
2: akkor
3: nézd
2: angolul. Én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
3: Mert mi vagy, te nő?
2: Hát nem, a nők
3: tudnak. De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
2: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre több felé figyelni.
3: Ja, igen, mi tudunk. Igen,
4: szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
2: De nem szabad. Hát ez a,
3: vagy tanulj meg egy olyan nyelvet, hogy nem lehet számon kérni rajta.
4: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül, és akkor mondasz amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
3: Szerintem meg tudod tanulni.
2: A Dajstam is duolingozott sokáig.
4: Álltok, vállalko repetálásra, Tomi. Most azt vállalta, hogy...
3: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
4: Igen. Figyelj, rendben tart, karban tart, szerintem.
3: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
2: Mondatokat is, mindent.
3: És beszélj le. Ja, én azt hallottam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van, tehát van ilyen angoltanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
4: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De azt mondják, hogy hallgassán fel, inkább erőltesd az oroszt.
2: Most
4: szerintem azzal nagyobbat mennél. Sokkal, egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem tudom, így ebben a formában az kevés lesz. De tök jó.
3: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
2: Oh, yes.
3: Jó, oké.
2: No.
3: De a szituációs gyakorlattal kezdünk szerint.
2: Jó, figyelek.
3: Jó, okay. Bankokban vagy egy sikátorban.
4: Igen, ott van egy
2: csak belőle is már nekem jó.
3: Egyszer igen. Csak egy apró termeti, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
4: Egy ladyboy.
3: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
2: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzám,
4: jó, baby. Baby, come.
2: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
3: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
2: Are you woman?
3: Women.
2: Ez jó?
3: Ennyi, are you a women?
2: Or men.
3: Orman.
2: Jó vagyok?
4: Bum-bum finish.
3: Igen, és akkor ő erre ezt mondja, hogy no more questions.
4: No more questions.
3: Just come.
2: Igen, ezt értettem.
4: Happy, happy.
2: Menjek vele.
4: Bum-bum, happy,
2: menjek
4: happy.
2: Menjek vele, és nekem jó lesz.
3: Igen. Következő szituáció. Első sötétségkátorban, hogy Máté szakám.
4: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
3: Artériából vérzel.
2: Ott szerintem nincs angol.
4: Combot szúrtak a pénztárcádért. Már kiraboltak.
2: Igen, vigyétek az órámat is.
4: Ozdon vagy, csatolják le az órádat éppen. Combot szúrtak, belső vérzésed van.
2: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
3: Jó, same in English.
2: Minek? Hát úgy se értik.
3: I got my cash in my car. Tessék, ismételd utána.
4: Come on, please, come on.
3: Jó, my man.
4: Élni akarok.
3: Do not stab me again, please. No stabbing.
4: Hagyjon élni. De ezt egyébként jó, hogy csinálod.
2: Látod? Karban tartja az agyat.
4: Karban kell tartani a szürke állományt.
2: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt
3: nehezen. Dehogy nem. Hát de magyarokat próbálj meg. Lehetnél egy nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
2: Magyar úriember?
3: Igen, igen.
2: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
3: igen,
2: jól?
3: Hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy választékosan. Micsoda dicső idők.
4: Micsoda.
2: És ezzel mit kezdek?
3: Hát nem tudom,
2: de
3: hogy...
2: ez hol lesz jó nekem?
3: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy ilyesmi.
2: Már csinálod.
3: De azt már csinálod, nem? Valami.
2: Két éve csinálod, és még nem,
3: nem
2: sikerül.
3: Nem igaz. Ez na, a szeretett
2: tehát,
3: nyelven.
2: Hogy, érted, angol. Tehát, hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
3: Rákai Filip vett rá erre?
4: Ki indított el ezen?
3: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
2: Na, szóval, hogy a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyen korba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal jövőre.
4: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
2: 20 nap,
4: és közben beszélgess sokat valamelyik AI-jal, mert az jó, kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
2: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
4: Hát most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
3: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Egy legenda, egy kultikus előadás. Hobó színpadra viszi a vadászat ikonikus világát egy maradandó este keretében. Erőteljes szövegek, különleges hangulat és egy este, amit senki sem felejt el. Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
10: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
11: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
12: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
13: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
14: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
15: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonvárszínház.hu.
16: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
17: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
8: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott. 0620 3111 111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Switch Disco, Sam Felt. A Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt hozom már is.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, hogy a Stráda Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félútpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondie is, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, mert nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, és a legmenőbb Rádió 1-es előadók felsorakoztak a következő órára is. Egy olyan DJ producerrel indítunk, aki jövő héten jön a Strandfesztiválra Zamárdiba. Purple Disco Machine. Még szép, hogy kint lesz a Rádió 1 stage is, mutatom a részleteket.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
6: Ugrunk egy bombát?
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
10: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
11: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
12: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
13: Mostoha anyád bérelnek a japánok. Yukoyo, hát így hívják.
14: Engem kezd érdekelni.
15: Mit csinál velem a mostoha?
13: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban. Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
15: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekünk ingyen?
14: Hát mert
16: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
13: na
16: él.
13: Na de várjál. Mama. Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, leszidja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, leszidja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút. Ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja Jézus a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostohanyja gondoskodik. A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban.
15: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
13: Annyira jó arcok a japánok.
16: Én kasszálnék.
14: Igen,
15: Anna, a legjobb lenne. Tényleg.
13: Ha vége egyszer a rádióműsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban.
16: Első,
13: komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keresed hülyére magad.
16: Ott pihegne a mellem, és mondanám, hogy na jó, és most már térjünk a gatyádra! Össze azt a rohadt zoknit, te!
13: Imádom ezt, ami teljesen ketyós mindenki.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
17: Rádió 1-en.
0: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában többek közt Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta, micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kánikula, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem, mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő, használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a vakációból. Hozom már is szigat.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jöjjön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, a természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten, augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudós világ balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trini csatteknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris álma társaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gagát mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió Egy.
3: I have a dream that one day

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

interjú egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lily,

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
3: Képzeld, az Anna Góra Aqua Parkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
4: annagora.com.
5: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
4: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
6: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
7: Bradafaloda.hu.
8: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonvárszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió egyen.
9: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Különleges, mint egy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Iharkúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a vízelvezető árokban állt meg. Drámaian lecsökkent a Tapolca fői forrás vízhozama a több éve tartó csapadékhiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Folytatódik a hőség térségünkben is. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger.

0: Egy órán keresztül. Mixben.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ez a Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy nagyon-nagyon szép vasárnap délután mindenkinek, és jó hétvégét a mikrofonnál augusztus 16-án Ársfai Istvánt hallják. Itt a Daily Mixben pedig ezúttal is jönnek a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek, de persze az Ábrahámokról nem feledkezünk el ma sem, hiszen ők a mai nap névnaposai. Boldogat nekik, mellettük minden ünneplőnek sok boldogságot itt a környéken. Köszöntsék ismerőseiket. A folytatásban pedig jönnek a legjobb dalok, ahogy ígértem. Már is az angol énekes sráccal Ed Sheerannel szól az Azizám.

Balatoni Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Autósok óvatosan a Vöröstó bekötő úton a 0-6-os kilométerkő között dolgoznak arrafelé. Jelenleg útszükület mellett a csopak Veszprém másodrendűn az 1-es-2-es kilométerkő között számíthatunk most is félpályás lezárásra, és hát hasonló a helyzet a Balatonfüred Aszófő összekötőn az 1-es kilométerkőnél, a útépítés egészen október 2-ig útszükület mellett. Dolgoznak jelenleg egyébként a Szekszár Tamás és Siófok másodrendűn is a 83-as kilométerkőnél. Jó utat, balesetmentes közlekedést! Jön Alex Kenji! We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és száguldunk tovább a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek között a Daily Mixben. Érkezik Taylor Swift, aki miatt Donald Trump akár nem is tűnhet a TikTokról, legalábbis a csatornája megszűnhet, hiszen állítólag jog nélkül használta fel Taylor Swift dalait, bár köztük azért a kapcsolat nem túlságosan felhőtlen, sőt kifejezetten mondjuk úgy, hogy nem kedvelik egymást. Na de hát, hogy mi lesz az ügynek a vége, azt még nem tudni, az viszont tudja, hogy itt nálunk Taylor Swift jön. Ez a Fate of Ophelia.

0: since I was 7 years old.
1: Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Még augusztus 23-áig tart a Balaton-Almádi Borfesztivál. Rengeteg eseménnyel egyébként. Többek között majd a mai napon este 7 órától a Dirty Slippers lép elénk, és Kanibálok a pult mögött majd 9-től. Holnap pedig Kovács Koppány és a Kill a Swing Cats a színpadon. Ezen az eseményen érdemes ellátogatni tehát a Balaton-Almádi Borfesztiválra. Itt a folytatásban pedig a Daily Mixben az igazi mai slágerek szólnak. Jön már is a Balatoni Rádió egyen Lady Gaga, az amerikai énekesnő Velep

0: Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és a következő órában a Daily Mix után is jönnek a legjobb dalok. Shakirával a Die Die, a 2026-os foci VB hivatalos dala, itt lesz Imagine Dragonszal a Bones, de a sort ezúttal Bibi Rexa kezdi majd. Jön tehát hamarosan teljes egészében, a fét lesz el közös. New Religion itt a Balatoni Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között pár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Webfilmpiknik.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 indul Magyarország leg

Ez a Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és persze a folytatásban is szólnak a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek, csak is az igazi mai slágerek. Shakira és a foci világbajnokság lassan-lassan összefornak, hiszen rengeteg hivatalos VB dalt készített már az énekesnő. 2010-ből a Waka Waka lehet a legnagyobb kedvenc, én úgy gondolom, hogy mindenki ezzel így van, de azért a Die Die sem marad el nagyon mögötte, hiszen ez is kiváló, nagyon-nagyon illik az eseményhez. Én pedig hozom már is a folytatásban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Balatoni Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Na, autósok, mindenképpen óvatosan vezessünk most. Na, Balaton akaratja Balatonfűzfő másodrendűn a 0-14-es kilométerkő között dolgoznak. Aztán a Veszprém-Balaton-Almádi összekötőn is munkálatok zajlanak a 6-8-as kilométerkő között, és Ajkánál, a Bakonygyepes-Tótvázsony összekötőn sem árt óvatosabbnak lenni, a 4-es kilométerkőnél lehet útszűkületre számítani. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármerre is járjanak. Jön a folytatásban Switch Disco, Rehab és Sam Fett. Ez már is a Sleep.

Balatoni Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Augusztus 19 és 23-a között immár 52 éves múlttal, 49. alkalommal várja látogatóit Balatonbogláron a Platán strandon a Boglári Szüreti Fesztivál. Magyarország egyik legrégebbi és legnépszerűbb családi bor, gasztronómiai és kulturális fesztiválja. Az idei rendezvény kiemelt üzenete a közösségek összefogása, az elfogadás és a társadalmi felelősségvállalás. Ezért a fesztivál minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a fogyatékossággal élő emberek, valamint az őket támogató szervezetek bemutatására és a társadalmi szerepük megismertetésére. A belépődíj mentes rendezvény 5 napon át színvonalas koncertekkel, családi programokkal, bor és gasztrosétánnyal, kézműves vásárral, vidámparkkal, sportprogramokkal, szűrőbuszokkal, skanderversennyel, tagball bemutatókkal, futóversennyel, valamint autós és motoros találkozókkal várja a látogatókat. A fesztivál évek óta tudatosan biztosít bemutatkozási lehetőséget civil, karitatív és sportközösségek számára, hogy munkájukat minél szélesebb közönség ismerhesse meg. Újdonságként pedig 2026-ban minden nap egy-egy hivatás és közösség kerül a középpontba. Érdemes tehát ellátogatni majd augusztus 19 és 23 között a Boglári Szüreti Fesztiválra. Részletek mindenről a hírbalaton.hu-n, itt a folytatásban pedig érkezik azonnal Taylor Swift, na meg az Opalite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Holnap sem, holnap után. Bár felhők már lehetnek felettünk, itt-ott kialakulhat futózápor, de jelentősebb mennyiségű esőre talán szerdától lesz esély, de lehet, hogy még akkor sem, és a jövő hét is eléggé csapadékszegénynek ígérkezik. Ami viszont biztos, hogy hétfőn és kedden is maradunk 30 fok fölött, hétfőn még bőven, kedden már kevésbé, de szerdától egy picikét felfrissül a levegő, meglátjuk. Azt tudja, hogy Regálilian az a hiami.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Megköszönök mindenkitől, hamarosan délután 2 óra, a terepet pedig, ha minden igaz, Kis Mártinak adom át. A folytatásban ő hozza a legjobb dalokat, az igazi mai slágereket, úgyhogy tartsanak vele a folytatásban is a környéken. Én mindenkinek nagyon szép napot kívánok, jó pihenést, jó időtöltést és rádióhallgatást, ha pedig így vasárnap délután is melózni kell, akkor kitartást és jó munkát. Persze, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották, holnap délben találkozunk újra. Kátó is jönnek, ez már is a Turn of the Lights.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
10: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítően jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
11: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
12: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
13: Brada Faloda. Menüz nálunk Füreden. Napi menü. Paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
14: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
15: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
16: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
17: Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
8: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
6: Rádió
8: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy tesópárossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent, de tényleg? És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula. Ilyen lesz majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Augusztus 22, szombat. Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixel Blondis, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert egy magyar származású, Coachella, Rock Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala. A Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és egy közlekedési info, ami biztos, hogy sokakat érint. Nagyon erős már a forgalom a Balatonról, az emletesen a főváros felé. Hát megindult ugye a derbi, az ilyenkor szokásos vasárnap délután. Balaton Világos és Szabadbattyán között különösen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

Mário egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.

0: Flashback. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. Az 50.

Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult a Top 50 2026. 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat. 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again. 49. Ray dala a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt ugye Shouse-tól, Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen, 42. Alok, Eva Max és a Car Keys. Terry Swims, The Door a 41.

óta keringtek pletykák a kapcsolatukról. Ládó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka. Na hát a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Láró és a Láderi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. A 36.

Számlálás, Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en, minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Sheen és Alice követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50. A 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz, vagy éppen az a Dua Lipa, akinek a legutóbbi albumán Kevin volt a fő producer. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en a 29.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
3: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
4: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: A három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a vízelvezető árokban állt meg. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadék hiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Különleges, mint egy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Ihar-kúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Folytatódik a hőség térségünkben is. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
1: A 28.

50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi, a

0: Joe Corey, Be Alright, a 26.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Golden Summer, Louis és David Poentes a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van egy DJ-től, ez akár el is várható lehet. Louis persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
2: Hey Hungary, it's Loy.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer,

Ezt követte a 23. helyen Matt Sassari, Hugal Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Camrad-dal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Camrad a legfrissebb dalával Hug Yourself a 22.

0: Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50 Camera Serial remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió egy Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen Shakira, Burna Boy és a Die.

harmadik lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós lágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50, a 14.

Jó egyen ez a Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sarah, Misha Miller és Don Eve követ.

0: Rádió 1 Top 50. A 11.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight a Switch Disco-tól. 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye 2 lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Switch Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felten rakta össze. Sleep Tonight, 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei, és 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a Top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-től a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bumble-é.

Felt Hearts Like Mine 5. Negyedik az Opal Eye Taylor Swift-től. Comrades, Be Mine 3.

0: Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: Ez a Rádió 1, és jó utat kívánunk mindenkinek ezekkel az igazi mai slágerekkel. Közlekedési infók. Csamon azt írta, hogy az M1-esen Herceghalomnál lassú a haladás Budapest irányába. Névtelenül pedig azt írta valaki, hogy az M0-áson Budapest felé Bagnál kell a türelem a szűkített sávoknál. Ha van még hír, jöhet továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonvárszínház.hu.
3: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene Scarpe cipő üzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteink Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene Scarpe, a nyári Balaton cipő márkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene Scarpe!
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bája Lex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Hétfőtől szerdáig fél liter soproni világos sör 25% kedvezménnyel 299 forint. Mindig Aldi.
6: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab-Kuti utca 5.
7: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: Egy legenda, egy kultikus előadás. Hobó színpadra viszi a vadászat ikonikus világát egy maradandó este keretében. Erőteljes szövegek, különleges hangulat és egy este, amit senki sem felejt el. Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Különleges, mint egy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Ihar-Kúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a vízelvezető árokban állt meg. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadék hiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Folytatódik a hőség térségünkben is. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi emelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek. Hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez együtt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jöjjön David Guetta. David, itt vagy, barátom, eh?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

Rádió 1 csak igazi, ma is legyen megy. Ő volt az isteni Joel Curry és Devotion. Érkezik egy úriember, aki hát itt volt velünk személyesen a Budapest Parkban ünnepelni a Rádió 1 szülépi fesztivál. Igen, ott hívják ott Gabri Ponte, ott van mellette Jean-Paul és Nati Natasha. A szám címe Bounce Love-ja.

Bácsok, igaz, ima is legyárna egy After Party Show Summer Edition 19 óraig, és természetesen 19 óratől 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. De úgy mondtam, mixelek nektek, és nincs megállás, érkezik a marosan Purple Disco Machine, és a szám címe Something on My Mind. Szoktam mondani egy ilyet, de tényleg így van, ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Allé, hopp! Bulizzunk tovább itt a Rádió 1-en! Hagyjatok egy kis songerőt! Allé, hopp, kukikám!

Ajaj, Wasted Love. Nem jól hangzik, viszont a zene kitűnő. Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak élvezni ezt a jó kis After Party Show Summer Edition magyarul. Mixelek nektek az igazi majslágereket, megszakítás nélkül, és nadám, sok a zene, kevésed duma, most mit csinálom? Kikapcsol a mikrofonom, jó? 12 percig nincs kuki, csak zene. Tudom, örültök nagyon!

0: Ez itt a Rádió 88, csak igazi ma is sláger megy, nincs mese, 15 óraig mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon, After Party Show Summer Edition, megyünk tovább, érkezik az isteni Diplo, On My Mind, Alep Kukikám, hadd szóljon, olé!
1: A Rádió 1-en a szombat

0: reggel gyereket, nem szép az eletít a rádió egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra zene érkezik, Reganili és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint. A másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett!
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglass-nál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
14: Nem csak enni hívjuk. Degesz étterem és pizzéria, megújult étlap, új koktélok és hangulatos kvízestek Balaton akaratján.
15: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
16: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
17: Egy történet, amely örökre összeköt bennünket. A Petőfi Színház bemutatja az István a Király rockoperát. Legendás dalok, monumentális élmény és a magyar történelem egyik legismertebb időszaka a Siófoki szabadtérén kell életre.
18: Jegyek és információ a Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
19: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene Scarpe cipőüzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteink Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene Scarpe, a nyári Balaton cipőmárkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene Scarpe!
2: Brada Faloda. Menüzd nálunk Füredet. Napi menü. Paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
1: Bradafaloda.hu. Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a vízelvezető árokban állt meg. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadékhiány miatt. a karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Különleges, mint egy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Ihar-kúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Folytatódik a hőség térségünkben is. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió egy sok igazi ma is legjár megy. De jó piciké volt lajtózni, nem? Üzsen el és Forever, nagyon sokan szeretjük a social médiában, mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allé, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire. És nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki a zenekesnő? Elárulom nektek. Úgy hívják, hogy Alexa. Alexa, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na. Szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk, érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában Blondish, és ő fog nektek mixelni az igazi imaságereket 15 óratől. Hoppa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb dalunk, Cookie Corner, azt a címe még egyszerre mondom, Fire! Allé, hopp, egy kis tűz, Cookie Corner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió 1, sok igazi, ma is legyen egy imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió 1 születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igazi, ma is legereket, és kivételet húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don't Be So Shy, picik iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
4: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízicsúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
5: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
4: Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovas kaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
6: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
7: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
8: Álom otthon elérhető áron.
9: Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
10: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Radio Chucky, che si ma ish lagi ar meglio volt Martin Garrix. Again, told you so, es volta samzime, mo cerca zik, ed igazi, bulizosh mujika. Bezogna, achet lagi, tok vere mezzaret buliba, ma mo nuka manoshon les egi nadi festival a balatonon, otala kuzunk, Radio Edge Stegen, bisosh le fogom nektek yatsani, azaz melizoz, ez mix master, son montal koki mix master, ez az, a samzime, my life is a disco. Az életem, ez egy diszkó. Hát igen, a DJ kik gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt. Tessék tekeni ezt a kis gombot, mert most senki nem alszik, hanem mindenki bulizik, jó? Allé, jöjjön akkor, my life is a disco, itt a Rádió Egyen.

0: Aita.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cimic

Interview egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene Scarpe cipőüzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteik Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene Scarpe, a nyári Balaton cipőmárkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene Scarpe!
10: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusok. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap telefilmes élményekkel. Betfilmpiknik.hu.
11: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
12: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiofok.hu. Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Különleges, mint egy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Ihar-kúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a vízelvezető árokban állt meg. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadékhiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Folytatódik a hőség térségünkben is. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kíváncsi műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonalcsúcson meg én most kit köszöntsünk.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam. Na. Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Azért, jaj, de
2: sajnálom. Azért a celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, de nem vagyok celeb. Nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt...
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Okay. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt rossz.
1: Nem volt
2: Voltam már jobb bulin is. Igen. Ja, értem. A franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loy, és a szám címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, hogy most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a telebekkel. Azt a sok kívánságot teljesíteni.
1: Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele, jó van,
2: igen,
1: oké.
2: Igen,
1: szuper,
2: igen,
1: jó, jó, jó.
2: Visszatalálunk mindig a tárhához.
1: Lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te, szereted a közszereplő, tényleg, nagyon jó, jó van, tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért ne tiszteled, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez ne tiszteled nekem, hogy hívtál engem, szóval ez már egy nagy dolgot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora se, hogy bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Oké?
2: Okay. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Aha, Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalajnálunk, a szám címe Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia!
1: Nem jóság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bográcsoltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: áll
2: semmi.
1: Áll a jó Istennek, ott tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez egy...
1: Hogyan tudjam én? Nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na figyelj, kértöltelem egy fantasztikus női DJ, Blond is, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10-szor akkor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk. Még látni is lehet?
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Ó, hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonat, és kivarok nektek akkor egy szuper kereményes estét, jó?
2: Oké, köszönjük, Kuki, köszi.
1: Ciao, szia. Érkezik Blond is nálunk, a régi abdel tőle, a szám címe, elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még ezt mondom, Blond is személyesen szombaton 6-kor délután itt a Rádió 1-en, oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: ki van a veletúsó végén, ki bújik? Halló, halló, halló!
1: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretnék jönni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bembelét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Az Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni... Németország, Ausztria, Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádodnak.
0: Nagyon szépen köszönök, a jó túlnézást kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Okay? Oké, rendben,
0: szia. Még egyszer hangsúlyozom önök, fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 18-kor érkezik élőben és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi máslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívják, hogy Alex Kenji, és Bambolé, allé hopp, kukikám!
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: munkát?
1: Igen, úgy, ahogy mondod.
0: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat 2 vagy 3 hónap után.
1: Én is örültem, és jó pihenést kívánok mindenkinek. Szép estét mindenkinek.
0: Köszönjük, Zotyó, ciao, ciao, szia. Hello, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te kérdezte a US Gary. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blondish, hattól mixelni fogjátok az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni, Kuki voltam, sziasztok!
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live, Strandfesztivál, Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
8: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ketten megsérültek egy balesetben az M7-es autópályán Siófok közelében. Egy személyautó a Letenye felé vezető oldalon a sóstói pihenőnél hajtott le az útról, és a vízelvezető árokban állt meg. Drámaian lecsökkent a Tapolcafői forrás vízhozama a több éve tartó csapadék hiány miatt. A karstvízkészlet teljesebb helyreállításához nem néhány kiadós esőre, hanem több éven át az átlagosnál csapadékosabb időjárásra lenne szükség. Különleges, mint egy 85 millió éves dinoszaurusz leletet találtak az idei Iharkúti ásatáson. Egy páncélos dinoszaurusz állkapcsa került elő úgy, hogy a fogak is a helyükön maradtak. Folytatódik a hőség térségünkben is. Holnap már csak 30 fokig melegszik fel a levegő, és a hidegfronti hatások érvényesülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
12: Disco!
13: Disco Show!
14: Disco Show!
15: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
17: Szavaszok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Itt Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt. Reméljük, jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van. De nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
18: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnél a diszkocsit a rádió, egyen Bárány Attila mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő étre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkocsit is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, azaz a tegnap estét Jászent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Gettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Shell-ben a diszkosítben.

high school shit.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugorok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten értesse az ünnepelteket!
0: Szóval a jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party is, ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk.
2: Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a rádió egyre, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a No Dose dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Junior készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én biszensüelt. Most az utóbbi
0: szóval.
1: Most az utóbbi szóval. Rádió egyen. Gotta pick my picnic. Ain't no picnic. Do what you

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát dalpremier érkezik az igazi mai slágerek között a Diszkosítban.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a Diszkosítá voltunk ott, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is. De nagyjából azért igen. Annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt. Nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit csak, egy picit húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klubtulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
2: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkosi stage speciálni, majdhogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Three Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
3: Ja, mondjuk ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl. Na, ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj biztonsal értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfüre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1-es műsorja, a Diszkosit Radio Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és tényleg ez, a következő héten 5-től leszünk kilőben, jól mondta a Hanvai PG, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió 1-en, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, na nem, pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Fie, igazándiból nem az, hogy a Diszkosit lesz 5-ször élőben, hanem te leszel 5-ször élőben.
2: Én nem leszek. Tehát okay. Azt csak, hogy tudjál. Okay.
1: Tehát a maximum
2: hétfőn.
0: Viszont én négyszer leszek az 5-ből, akkor én leszek a legtöbbször élőben, igen, mert pénteken igen. Viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az Oti és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ Oti Afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésre megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon, most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel, A Circle-e közös Ibiza 2026-os biztonsági mix a Diszkositben. Polish.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia Lika Lee féle a Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bumbley, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, ami eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel el leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, ott bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Figyelj, ha te mész a DJ ott is, akkor lemegyek én is, mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön. Ott leszünk egyébként, ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is. Sőt, mint szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani. Szombaton pedig Püspök 60-ban és a budai rakparton várok majd mindenkit. Sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam. Szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos. Csütörtökön DJ Oti After, és aztán utána Bogács. Pénteken Heves és Békés. Szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarc Vasegyre látogatok. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam. Charles T, Vexa és Bexi közösével a Kengedin Affal búcsúzik a diszkosit mára. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást, és jövő hétre. Szép hetet mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
2: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tame Impala dala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: 9 Radio Show-ban mit teszel rá erre, Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Medúza, Dove Wanna Go Home vasárnap este a Verdi's Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a Verdi's Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhattok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a Verdi's Mine Radio Show-ban.

0: Mile Angel, Hugh Girl, Ultranate és a Move Into the Sun. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Brick Lake a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hills-féle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hills-től következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibica

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is. Ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
2: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádiós lágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trackek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a World is Mine.

0: David Guetta és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba nem lehet megunni. Itt a World is Mine Radio Show.

0: Milyen zseniális zenét burított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love, Matt Sassari remixében. Itt a Rádió 1, a World Is My Radio.

0: Szoknál, és most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is tulajdonképpen, mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat. Viszont most 2026-ban Potyé nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a Rádió Egyen, a Bird is My Radio.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Esztézsen, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine.

0: Így van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexa és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

I'm a kid.

Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Vasárnaponként sem pihenünk, ilyenkor is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket. Ezeket most egészen éjfélig

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Nine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

mai sláger, mert egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Radio 1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga, J-Lo, sőt Taylor Swiftet is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó dal. J-Lo újdonsága David Guettával, a Save Me Tonight-ot hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trumppal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével. Korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több titokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval piff, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt üdítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba már, a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát, ha dolgozni kell.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai

0: pedig 2 órás a live mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Kuki, aki ilyen jó dalokat is készít, mint S. Carnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Carner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszi pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmart-tól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától. Aki jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg Jenny, a dal, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.